What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Végleges az augusztus 20-i programsorozat. Megvan ki az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légiparádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A budai várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gazdaságban

0: Rockerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20. tűzijáték, a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahé is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
0: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vöröskereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nem emelkedtek jelentősen a fehérvári albérletárak. Útlezárásokra kell készülni a királyi napok idején. Súlyos hiányosságokat tártak fel a játszótereken. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megélénkült az érdeklődés a fehérvári albérletek iránt a felvételi ponthatárok kihirdetése után. A szakemberek szerint országosan mérsékeltebb a kereslet, ezért az árak nem emelkedtek jelentősen az elmúlt évhez képest. Székesfehérvár ugyanakkor továbbra is az egyik legdrágább megyeszékhely. Egy garzonért átlagosan 150 ezer forintot, egy szobáért mintegy 95 ezer forintot kérnek, míg egy lakás havidíja a 200 ezer forintot is megközelítheti, tájékoztat az FM. Egyre többen döntenek úgy, hogy együtt bérelnek ingatlant a költségek csökkentése érdekében. Ha tovább nő az érdeklődés, miközben a kínálat csökken, később az árak is emelkedhetnek. Meghosszabbították az ABBA Régia fotópályázat nevezési határidejét. A Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV fotókör felhívására bárki jelentkezhet Székesfehérvárt bemutató vagy szabadon választott témájú felvételekkel. Közölte a Város portálja. Kategóriánként legfeljebb 3 fotó küldhető be augusztus 28-áig digitális formában. Nevezni csak olyan képekkel lehet, amelyek korábban nem szerepeltek az ABBA Régia fotópályázat kiállításán, valamint más fotópályázaton sem részesültek díjazásban. Mesterséges intelligenciával készített alkotásokat nem fogadnak el. Az eredményhirdetést és a legjobb képekből tartott kiállítás megnyitóját október 17-én tartják.

0: tartják. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron a királyi napok alatt. A program idején a város számos pontján utak és parkolók ideiglenes lezárására kell számítani, a változások pedig a közösségi közlekedést is érintik. Tájékoztat a város oldala. A Mátyás király körutat ma délutántól zárják le az Ybl Miklós utca és a Dózsa György út között, augusztus 21-től pedig további korlátozásokat vezetnek be a Dózsa György út, a Várkörút és a Szegfi Gyula utca térségében. Az ünnepi programok miatt időszakosan a Máriavölgyi úton, a Bori téren, a Vágóhelyi utcában, valamint az Oskola és a Jókai utca egyes részén is változik a forgalmi rend. A rendezvénysorozat alatt több helyi autóbusz terelőúton közlekedik, egyes megállók pedig kimaradnak. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Megbukott az ellenőrzéseken a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Várják a jelöléseket a mesélő pedagógus és könyvtáros díjra. Idén is meghirdették a mesélő pedagógus és könyvtáros díjat, amellyel azoknak a kisgyermeknevelőknek, óvodapedagógusoknak, könyvtárosoknak, tanítóknak és tanároknak a tevékenységét ismerik el, akik rendszeresen mesélnek a gyerekeknek, és ezt a nevelés fontos eszközének tartják. Tájékoztatta a város oldala. A pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani online. Mindkét kategóriában szakmai és közönség díjat is átadnak, a beérkezett pályázatokat 6-tagú szakmai zsűri bírálja el. Ősszel újabb ingyenes szülésfelkészítő tanfolyamok indulnak Székesfehérváron. Az egészségfejlesztési iroda szervezésében idén még két turnusa várják a 20. várandósági hetet betöltött kismamákat. Az első szeptember 21-től október 26-áig, a második november 2-től december 7-éig tart. Tájékoztat a város oldala. Elsősorban azok vehetnek részt a programon, akiknek a szülés várható időpontja nem esik a képzés idejére, így minden alkalommal jelen tudnak lenni. A leendő anyukákat az apukák is elkísérhetik. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ennek részleteiről hamarosan közösségi oldalán a tájékoztatást a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon is. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Újabb területen Borsodabony Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebben a lakosság is bekapcsolódhat, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NÉBIH honlapján tájékozódhat.
0: Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető, székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés, gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépő díjakat, illetve a kedvezményrendszert. A Királyi Közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriásbábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választhatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépi is készül. Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfalt darabok, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. Ezek balesetveszélyesek lehetnek, ezért nem szabad megérinteni vagy elmozdítani őket, hanem jelezni kell majd a helyszínen. A szemétszedéshez akár egy órára is be lehet kapcsolódni. Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok az év 225. napján, augusztus 13, szerencsére nem péntek, csak csütörtök, én nem vagyok babonás. Hát a babonások kedvéért mondom, hogy szerencsére. Egyébként az Ipoly nevű kedves Best FM hallgatók napja, névnapja a mai. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan a Nightcrawlers, Kid Rock, de mindenek előtt Sheryl Cole jön a Besten. Jó reggelt!
3: Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13-án csütörtökön. Ma van a balkezesek világnapja. 1976 óta világszerte augusztus 13-án ünneplik a balkezesek napját. Egyébként nagyjából a népesség 10%-át tartják balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkához elsősorban balkezüket használják. Én pedig most a jobb kezemmel nyomok egy startot a következő dalnak. Kid Rock, All Summer Long, a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Rest FM a legjobb zenék, hogy milyen idő lesz augusztus 13. napján, csütörtökön, kiderül a legfrissebb hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, Beyoncé és Sean Paul folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Útlezárásokra kell készülni a királyi napok idején. Még lehet jelentkezni az Alba Régia fotópályázatára. Önkénteseket várnak a Velencei tó megtisztítására. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron a királyi napok alatt. A program idején a város számos pontján utak és parkolók ideiglenes lezárására kell számítani, a változások pedig a közösségi közlekedést is érintik. Tájékoztat a város oldala. A Mátyás király körutat ma délutántól zárják le az Ybl Miklós utca és a Dózsa György út között, augusztus 21-től pedig további korlátozásokat vezetnek be a Dózsa György út, a Várkörút és a Szegfi Gyula utca térségében. Az ünnepi programok miatt időszakosan a Máriavölgyi úton, a Boritéren, a Vágóhelyi utcában, valamint az Oskola és a Jókai utca egyes részén is változik a forgalmi rend. A rendezvénysorozat alatt több helyi autóbusz terelőúton közlekedik, egyes megállók pedig kimaradnak. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Meghosszabbították az Alba Régia fotópályázat nevezési határidejét. A Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV fotókör felhívására bárki jelentkezhet Székesfehérvárt bemutató vagy szabadon választott témájú felvételekkel. Közölte a város portálja. Kategóriánként legfeljebb 3 fotó küldhetőbe augusztus 28-áig digitális formában. Nevezni csak olyan képekkel lehet, amelyek korábban nem szerepeltek az Alba Régia fotópályázat kiállításán, valamint más fotópályázaton sem részesültek díjazásban. Mesterséges intelligenciával készített alkotásokat nem fogadnak el. Az eredményhirdetést és a legjobb képekből tartott kiállítás megnyitóját október 17-én tartják. Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfalt darabok, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. Ezek balesetveszélyesek lehetnek, ezért nem szabad megérinteni vagy elmozdítani őket, hanem jelezni kell majd a helyszínen. A szemétszedéshez akár 1 órára is be lehet kapcsolódni. Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

in my face. Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 13. csütörtök, ma a napsütési lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen lehetnek vékony felhők az égen, csapadék sehol sem valószínű, a maximum pedig ma is 30 fok körül alakul. Ez a jó hír, mármint hogy nem 40, csak 30, úgyhogy akár reggeli tornázni is lehet a Nina Sky zenéjére. Move Your Body, jó reggelt a Westen!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok! Ha valaki már elindult és van közlekedési infója, elküldheti nekünk a 0620 55 55 155-re, én pedig cserébe játszom majd 7 után többek között a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát. És zenél a Blaha Louisiana is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Meghosszabbítják az ingyenes strandolást Fehérváron. Súlyos hiányosságokat tártak fel a játszótereken. Futással ünneplik az államalapítás napját Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető, székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés, gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépő díjakat, illetve a

0: kedvezményrendszert. Megbukott az ellenőrzéseken a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépi is készül. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: It's over, azaz vége van. Ezzel a két szóval, és mindezt SMS-ben elküldve szakított anno Justin Timberlake Britney Spears-el. Like I Love You, az ő dalával megy tovább a csütörtök reggel. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 13-a van, a babonások kedvéért mondom, nem péntek, csütörtök. Ezen a napon 137 éve William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont, amit nálunk egyre inkább elbontanak most már. A hagyományos módon hívható, de Viber üzenet, sőt, SMS is küldhető a 0620 55 55 155-re. Jennifer Hudson folytatja a Spotlight-tal. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyári idő, sok napsütéssel, nulla felhővel kb. És ugyanennyi csapadékkal, 30 fok körüli maximum mellett, így telik a hét utolsó előtti munkanapja. Augusztus 13. csütörtök friss hírei jönnek, aztán Coolio és a See You When You Get There. Jó reggelt! I'm

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nem emelkedtek jelentősen a fehérvári albérletárak. Átépítik a főutcai gyalogátkelőt Velencén. Újabb térségbe jelent meg a Kőrisfák kártevője. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megérénkült az érdeklődés a fehérvári albérletek iránt a felvételi pontotárok kihirdetése után. A szakemberek szerint országosan mérsékeltebb a kereslet, ezért az árak nem emelkedtek jelentősen az elmúlt évhez képest. Székesfehérvár ugyanakkor továbbra is az egyik legdrágább megyeszékhely. Egy garzonért átlagosan 150 ezer forintot, egy szobáért mintegy 95 ezer forintot kérnek, míg egy lakás havidíja a 200 ezer forintot is megközelítheti, tájékoztat az FMC. Egyre többen döntenek úgy, hogy együtt bérelnek ingatlant a költségek csökkentése érdekében. Ha tovább nő az érdeklődés, miközben a kínálat csökken, később az árak is emelkedhetnek. Átépítik a főutcai gyalogátkelő helyet Velencén. Az óvoda előtt megkezdték a zebrával ellátott forgalomcsillapító küszöb elbontását. Tájékoztat a város közösségi oldala. Az eddigi emelt átkelőn a helyi autóbuszok és egyes alacsonyabb futóművű gépjárművek nem tudtak megfelelően áthaladni. A következő napokban megszüntetik a jelenlegi megoldást, a helyén pedig egy alacsonyabb gyalogátkelő hely készül. A változtatás célja, hogy az utcakasz mindenki számára biztonságosabb és megfelelőbben járható legyen. A munkavégzés idején fokozott figyelmet és türelmet kérnek az arra haladóktól. Újabb területen Borsodabony-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halátják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NÉBIH honlapján tájékozódhat.
1: Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 13-án csütörtökön. Ipoly napja van, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a balkezesek világnapja. Hajpan Gálibika sezik abba. Na van, 137 évvel ezelőtt, ezen a napon William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont. 127 éve a mai napon született Alfred Hitchcock angol filmrendező, a feszültségkeltés a borzongatás mestere, madarak, pszichó. Huszonkilenc éve a mai napon indult útjára Amerikában Trey Parker és Matt Stone kultikus rajzfilm sorozata, a South Park. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. És 1984-ben ezen a napon született James Morrison angol énekes, dalszerző, gitáros, legnagyobb slágerei többek között debütáló kislemezeként megjelent You Give Me Something, vagy a Nelly Furtadóval közösen előadott Broken Strings című dalok. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
4: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siofok.hu.
6: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári Szerb Ortodox Egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, még végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Útlezárásokra kell készülni a királyi napok idején. Még lehet jelentkezni az Alba Régia fotópályázatára. Önkénteseket várnak a Velencei tó megtisztítására. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron a királyi napok alatt. A program idején a város számos pontján utak és parkolók ideiglenes lezárására kell számítani, a változások pedig a közösségi közlekedést is érintik. Tájékoztat a város oldala. A Mátyás király körutat ma délutántól zárják le az Ybl Miklós utca és a Dózsa György út között. Augusztus 21-től pedig további korlátozásokat vezetnek be a Dózsa György út, a Várkörút és a Szekvi Gyula utca térségében. Az ünnepi programok miatt időszakosan a Máriavölgyi úton, a Bori téren, a Vágóhelyi utcában, valamint az Oskola és a Jókai utca egyes részén is változik a forgalmi rend. A rendezvénysorozat alatt több helyi autóbusz terelőúton közlekedik, egyes megállók pedig kimaradnak. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Meghosszabbították az Alba Régia fotópályázat nevezési határidejét. A Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV fotókör felhívására bárki jelentkezik.

0: Brüsszelt, Székesfehérvárt bemutató vagy szabadon választott témájú felvételekkel. Közölte a Város portálja. Kategóriánként legfeljebb 3 fotó küldhetőbe augusztus 28-áig digitális formában. Nevezni csak olyan képekkel lehet, amelyek korábban nem szerepeltek az Avarégia fotópályázat kiállításán, valamint más fotópályázaton sem részesültek díjazásban. Mesterséges intelligenciával készített alkotásokat nem fogadnak el. Az eredmény hirdetést és a legjobb képekből tartott kiállítás megnyitóját október 17-én tartják. Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfalt darabok, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. Ezek balesetveszélyesek lehetnek, ezért nem szabad megérinteni vagy elmozdítani őket, hanem jelezni kell majd a helyszínen. A szemétszedéshez akár 1 órára is be lehet kapcsolódni. Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most az augusztus 13-án csütörtökön Ipoly napja van nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánva. 5 perccel 8 után indítom már is Tom Novi dalát. Jön még ebben a fél órában Robbie Williams, Melanie C és Ricky Martin is Mellyával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Max Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél.

0: hitet.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat augusztus 13-án csütörtökön. Szerencsére nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, egyet leszámítva már, mint a dugók közül, M5 Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztósáv növényzetét vágják. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. Nagyjából 1 kilométer hosszan haraszolnak a járművek mögötte. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Melanie C. és az I Turn To You jön a 90-es és 2000-es évekből.

0: FM a legjobb zenék. A tegnapihoz fog hasonlítani a mai időjárás. Enyhe szél, 30 fok körüli maximum, sok napsütés, esni nem fog. A hétvégén szombaton, vasárnap és hétfőn aztán újból melegebb lesz, 34-36 fok körül, jövő hét kedden pedig újból visszaesik a hőmérséklet. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírekben, fél kilenc után pedig a Spin Doctors zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Meghosszabbítják az ingyenes strandolást Fehérváron. Súlyos hiányosságokat tártak fel a játszótereken. Futással ünneplik az államalapítás napját Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés. Gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépő díjakat, illetve a kedvezményrendszert. Megbukott az ellenőrzéseken a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választhatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, augusztus 13, nem péntek, csak csütörtök. Jó utat, ha valaki az M1-es munkálatokat az 1-es főúton kerülné ki, arra készüljön, hogy Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra, lassabb haladásra kell készülni ott is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön indítom a Deep Swing dalát, az In The Music-ot, de csak is a Backstreet Boys-é után. As long as you love me, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És aki úgy érzi, nem kapott eleget az ezredforduló legjavából, tartson velünk 9 után is. Can't Get Enough a címe a Soul Searcher dalának, nem tudok betelni, valami ilyesmit jelent, ki, mivel nem akár. Ezt is meg lehet írni 0620 55 55 155, és persze, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide, hozom Karamell slágerét is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siófok.hu.

0: tanévkezdés.osam.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfm székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A székesfehérvári Budaes ház középkori alapokra épült, névadója pedig az egykori lakója, a kiváló finnugor nyelvész, az összehasonlító nyelvészet megteremtője, Budaes József volt. A 18. századi polgárház kétszintes lakóház, amelyben ma Ibl Ervin művészettörténésznek a múzeumra hagyományozott gyűjteménye látható. Ebben csodálatos bútorok, porcelánok, kis plasztikák és festmények láthatóak, amelyek elvarázsolják a szemlélődőket. Az Ibl család a 18. század elején került Magyarországra, Ausztriából. A leghíresebb családtag Ibl Miklós építész. Nevéhez olyan épületek fűződnek, mint a budapesti Várkert Bazár és az Operaház. Székesfehérváron pedig a mai Vörösmarty téren az 1860 és 65 között épült jellegzetes házak. A Budaes házban Ibl Ervin dolgozó szobája mellett Ibl Miklós tervrajz szekrénye és Munkácsi Mihály karosszéke is megtalálható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nem emelkedtek jelentősen a fehérvári albérletárak. Átépítik a főutcai gyalogátkelőt Velencén. Újabb térségbe jelent meg a Kőrisfák kártevője. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megélénkült az érdeklődés a fehérvári albérletek iránt a felvételi pontotárok kihirdetése után. A szakemberek szerint országosan mérsékeltebb a kereslet, ezért az árak nem emelkedtek jelentősen az elmúlt évhez képest. Székesfehérvár ugyanakkor továbbra is az egyik legdrágább megyeszékhely. Egy garzonért átlagosan 150 ezer forintot, egy szobáért mintegy 95 ezer forintot kérnek, míg egy lakás havidíja a 200 ezer forintot is megközelítheti, tájékoztat az FMC. Egyre többen döntenek úgy, hogy együtt bérelnek ingatlant a költségek csökkentése érdekében. Ha tovább nő az érdeklődés, miközben a kínálat csökken, később az árak is emelkedhetnek. Átépítik a főutcai gyalogátkelő helyet Velencén. Az óvoda előtt megkezdték a zebrával ellátott forgalomcsillapító küszöb elbontását. Tájékoztat a város közösségi oldala. Az eddigi emelt átkelőn a helyi autóbuszok és egyes alacsonyabb futóművű gépjárművek nem tudtak megfelelően áthaladni. A következő napokban megszüntetik a jelenlegi megoldást, a helyén pedig egy alacsonyabb gyalogátkelő hely készül. A változtatás célja, hogy az utcakasz mindenki számára biztonságosabb és megfelelőbben járható legyen. A munkavégzés idején fokozott figyelmet és türelmet kérnek az arra haladóktól. Újabb területen Borsodabolcs-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
3: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halátják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NÉBIH honlapján tájékozódhat.
2: Csütörtökön zavartalan napsütésre többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A hét közepén most már átlendülve, így csütörtök reggel, olyan illusztris társasággal fordulunk rá a hétvégére, melynek tagjai ebben az órában Jennifer Lopez, Carlos Santana, Michael Jackson, elsőként Florida Young Kesával, 4 perc elmúlt 9, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, Max M. Levente vagyok.

Ezt a FM, ha legjobb zenék. Három gyors, friss közlekedési hír. M5 Röszke felé Úcsa és Inács között kaszálnak, 2-3 kilométeres a dugó. Ugyanekkor az M3-ason Vásárosnamény felé Kerekharaszt és 60 között, ahol bontják a terelést. Egy autó pedig vadat gázolt a 6-os főúton Pécs és Szentlőrinc között, a 210-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, ez pedig már a Soul Searcher dala, a Kengeri Napfa Besten.

Best FM, a legjobb zenék. J-Lo ikrei lassan kiröppennek a fészekből, egyetemre mennek, de mielőtt még ez megtörténne, anya elvitte őket egy közös olaszországi nyaralásra. A paparazzók persze beélesítették az optikákat, és tele van az internet az 57 éves Jennifer Lopez bikinis fotóival.

Best FM, a legjobb zenék. Örülünk annak, hogy kimenőt kapott a forróság. Ma is kellemes nyári idő lesz 30 fok körüli maximummal. Sok napsütéssel, csapadék nélkül, élénk széllel. Aztán a hétvégére és a jövét legelejére visszamelegszik az idő 35-36 fok környékére. Majd a 20-ai ünnepre újból csökken a napközbeni maximum, 30 fokban nézhetjük a tűzijátékot. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Danny Minogue dala a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a csütörtök reggelnek, de aki még mindig nem tért magához, annak ébresztőt fúj majd a Five. Szól majd az Everybody Get Up képzelő erőnket, pedig a Unique trenírozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Útlezárásokra kell készülni a királyi napok idején. Még lehet jelentkezni az Alba Régia fotópályázatára. Önkénteseket várnak a Velencei tó megtisztítására. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron a királyi napok alatt. A program idején a város számos pontján utak és parkolók ideiglenes lezárására kell számítani, a változások pedig a közösségi közlekedést is érintik. Tájékoztat a város oldala. A Mátyás király körutat ma délutántól zárják le az Ybl Miklós utca és a Dózsa György út között, augusztus 21-től pedig további korlátozásokat vezetnek be a Dózsa György út, a Várkörút és a Szegfi Gyula utca térségében. Az ünnepi programok miatt időszakosan a Mária-völgyi úton, a Bori téren, a Vágóhelyi utcában, valamint az Oskola és a Jókai utca egyes részén is változik a forgalmi rend. A rendezvénysorozat alatt több helyi autóbusz terelőúton közlekedik, egyes megállók pedig kimaradnak. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Meghosszabbították az Alba Régia fotópályázat nevezési határidejét. A Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV fotókör felhívására bárki jelentkezhet Székesfehérvárt bemutató vagy szabadon választott témájú felvételekkel. Közölte a város portálja. Kategóriánként legfeljebb 3 fotó küldhetőbe augusztus 28-áig digitális formában. Nevezni csak olyan képekkel lehet, amelyek korábban nem szerepeltek az Alba Régia fotópályázat kiállításán, valamint más fotópályázaton sem részesültek díjazásban. Mesterséges intelligenciával készített alkotásokat nem fogadnak el. Az eredményhirdetést és a legjobb képekből tartott kiállítás megnyitóját október 17-én tartják. Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfalt darabok, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. Ezek balesetveszélyesek lehetnek, ezért nem szabad megérinteni vagy elmozdítani őket, hanem jelezni kell majd a helyszínen. A szemétszedéshez akár 1 órára is be lehet kapcsolódni. Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Valaki hívja a helyszínelőket, mert hogy itt az óra elején rögtön jön a Killer, a gyilkos Adamski slágere, az

0: óra pedig Sophia Liz Baxter, Murder on the Dance Floor, azaz gyilkos a Táncparketten című dalával indul, de ebben az órában hozom Ini Kamuzi, Here Comes the Hot Stepper-jét, jön majd Sarah Connor TQ-val, Kelly Clarkson és Gloria Estefan is. 4 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Estefan!

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szerintem Inika Muzi valahol a jamaikai tengerparton azóta is ennek a dalnak a jogdíjaiból éldegél. 1994-et írtunk, amikor óriási sláger lett a Here Comes the Hot Stepper, meghódította az amerikai Billboard 100-as listát is, és egyértelműen hozzájárult a 90-es évek közepének divat, illetve reklámvilágához is, hiszen számos divat bemutatón és filmben is felbukkant.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM, a legjobb zenék. Norbitól kaptunk egy közlekedési infót, azt írja, M7 Balaton felé a fehérvári Osan lehajtó előtt ketten ütköztek. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! Torlódásra kell továbbá készülni az M5-ösön Röszke felé Ócsa és Inács között. Az elválasztó sáv növényzetét kaszálják, és ugyanebből az okból kifolyólag lassabb az M0-as és az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópontja között. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szebbnél szebb fotók készültek a tegnapi részleges napfogyatkozásról, kozmikus téma pedig a délelőtt utolsó órájában is lesz majd. A Holdig és vissza a To the Moon and Back jön majd a Savage Garden és a Vénusz is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jön az ősz, emelkedtek az albérletárak, elstartol a fenékküszöb építés Paksnál, továbbra is marad a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma megkezdik Pakson a Dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekordalacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön kritikus szint alá. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek egy 80 méteres bárkát, ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormány főjelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Visszafogottan drágultak az albérletek júliusban. Országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag, Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérleteket. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat, Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Lionel Messi édesapja halála után a visszavonulását is kilátásba helyezte. A 39 éves argentin labdarúgó a közösségi médiában búcsúzott a 68 évesen, hosszantartó betegség után elhunyt Jorge Messitől, aki 14 éves kora óta az ügynöke is volt. A futballista azt írta, egyelőre nem tudja, hogy hogyan folytatja nélküle az életét, és abban sem biztos, hogy még sokáig játszik. Messi felidézte, édesapja nagyon szerette volna, hogy pályára lépjen az idei világbajnokságon. Ez meg is történt, Argentína végül ezüstérmes lett az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezett VB-n. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tévhit, hogy a zenekar neve a japán Ko, régi és Shin új szavak összevonása, ezt a tagok cáfolták. A tagok, akik britek, Bristolból, ők tehát a Koshin és 2001-es Catch című dalukkal indul a csütörtök délelőtt utolsó órája. Hozom még Shinies dalát, I Love Your Smile, és szól majd a Grease 2000 is. Hívható SMS Viber 0620 5555 155, 4 perc elmúlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es éveknél egy picit korábbra tekerjük most vissza az időkerekét. 1965 és 70 között volt látható az amerikai sorozat az I Dream of Jeannie, azaz Jeannie a házi szellem. Főszerepben többek között a Jockey Ewingot is alakító Larry Hagmannel. Na ennek a sorozatnak a főcímzenéjét használta alapul, szemplingelte, mintavételezte 1990-ben a Dimples D. Jön a Sucker DJ itt a Besten.
1: Best FM.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Majdnem 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M3-as felé az M5-ös és az M4-es csomópont között. Mozgótereléssel kézikaszállást végeznek. Ezen a szakaszon csak egy sáv járható, ez az oka. Egyes főút Óbarok térségében felmarják az aszfaltot, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sajjé!
2: Dalát már Majoros Rita indítja. Jön a Hey Sexy Lady a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Száz katona biztosítja a fenékküszöb építését Paksnál. Az Etna ismét megbénította a légiforgalmat Szicíliában. Medvét láttak Nógrádban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megkezdik ma Pakson a dunai fenékküszöb építését. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a rekordalacsony vízállás miatt azonnali beavatkozásra van szükség. Magyar Péter hozzátette, a beruházással várhatóan néhány héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen a kritikus szint alá. Átmeneti megoldásként egy 80 méteres bárkát is készen létbe helyeznek, amelynek elsüllyesztésével szükség esetén emelhetik a vízszintet. Az építkezésen éjjel-nappal dolgoznak, a munkálatok támogatására pedig 100 katonát is kivezényeltek. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavódánál. Ma reggel ezért megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Tegnap mínusz 233 cm-es vízállást mértek, amelynél az erőmű hűtőrendszere már nem működtethető biztonságosan. A Duna vízhozama báziásnál történelmi mélypontra másodpercenként 1350 köbméterre csökkent. Az atomerőmű első blokkját már július végén leállították. A két blokk együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Medve bukkant fel a Nógrádvár megyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, feltehetően inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, mivel a közelben település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el és ne próbáljon közelről fényképet készíteni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva, minél nagyobb távol tartani az állattól. Továbbra is zárva tart a szicíliai Catania reptér az Etna miatt, állítólag leghamarabb délután újraindíthatják a forgalmat. Az elmúlt napokban 700 járatot töröltek, emiatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. Az Etna múlt pénteken lett aktív ismét. Csapadék továbbra sem lesz, kevés fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. A részleteket azonnal mondom. Ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra nem kell számítani. Késő délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is napos, száraz idő lesz, hajnalban 8-19, délután 28-23 fok várható. Szombaton aztán tovább melegszik az idő, a szél helyenként megélénkül. A sok napsütés mellett 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csütörtöki jó kedvet, jó hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy ma is velem tartanak egy kicsit, és együtt rádiózunk legalább egy-két perc vagy egy-két óra erejéig. A legjobbakat hozom. Ezt már beígérhetem most, mint a Pets and Small és a Feel Good, vagy éppen a Crystal Waters és a Pure Love. Segivel pedig már indulunk is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Zola Dalát hallottuk, ez volt a Sehova se passzolók, a Krisztál Waters pedig a jó hangulatért felel a következő percekben, de előtte gyorsan köszöntök mindenkit, szép csütörtök délutánt kívánok, remélem, hogy jól alakult eddig a nap, és hogy a Best FM-et választják egész délután. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel 6 óráig, és a legjobb zenéket hozom. Azokból az időkből, amikor a Tégdet tagjaiba voltunk szerelmesek, vagy azt gondoltuk, hogy a Spice Girls-ös csajok a legjobb barátnőink, gyanítom, hogy akik a 90-es, 2000-es évek zenéiért rajonganak, tudják, miről beszélek. Úgyhogy menjünk tovább, és abban a szellemben, amikor még kis pillangócsatokat raktunk a hajunkba, érkezzen a Krisztál Waters és a 100% Pure Love itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A mai délutánon is utazhatunk együtt, akárki, akármerre jár, hallgasson Best FM-et, én hozzom folyamatosan a legfrissebb információkat az utakról. Önök pedig, ha látnak valamit, akkor üzenjenek, vagy hívjanak 0620 55 55 155. Az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé, az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszálás folyik a 30-as és a 42-es kilométerek között. Csak egy sáv járható, de már 7-8 kilométeres az araszolás. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé is, Tata és Biatorbágy között továbbra is szakaszos lassulás van, ugyebár főként a külső sávban. Az M3-ason Budapest felé 60 és Kerekharaszt között pedig elbontják a képített terelést, az 52-es és a 48-as kilométerek között a külső sáv zárva van, 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, bárkinek infója van. Köszönöm, ha megírja vagy felhív. Sokan pedig az utakon is dolgoznak, ahogy hallották is. Vigyázzunk rájuk is, vigyázzunk egymásra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csepp a tengerben, ez volt a Jazz Megazdala, 1998-ból, de régen hallottam, de azt hiszem ez egy örök klasszikus marad. Hát a következő órában is lesznek örök klasszikusok, de előtte most még friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán érkezik majd a Coldplay. És itt lesz Roy és Adam dala, Csapból is én folyok.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: tizedmilliárd forintot biztosítanak az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira. Az összeget az idei központi költségvetésből egyszeri átcsoportosítással kapják meg a vízügyi igazgatóságok. A forrásból az aszály és a vízhiány okozta problémák kezeléséhez kapcsolódó munkákat és költségeket finanszírozzák. Javaslatcsomagot készített a látássérültek mindennapjainak megkönnyítésére az útjelző országos hálózat. A 41 esületet tömörítő ernyőszervezet egyebek mellett tapintható jelzéseket és akusztikus utastájékoztatást javasol a busz és vasúti megállókban, valamint személyi segítők biztosítását a közlekedési csomópontokban. Kezdeményezik azt is, hogy több digitális segédeszközt támogasson az egészségbiztosító. Emellett országos személyzeti szűrőrendszer kialakít és a látássérültek számára könnyebben használható elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat sürgetnek. 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az Európai Unió. A dél-amerikai országban a hét elején 7,4-es erősségű földrengés pusztított. Több mint 200 ember meghalt, mintegy 1600 épület pedig összedőlt vagy megrongálódott. Az uniós támogatásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Kolumbia aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát is. A mentőcsapatok, a hadsereg és önkéntesek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Sok napsütésre számíthatunk a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap nagyrészt derült, napos idő várható szintén csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali érték 28 és 33 fok között alakul. Szombaton sem lesz érdemi változás, a maximumok 30 és 35 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután továbbra is csütörtököt. Jó csütörtököt kívánok mindenkinek, és nagyon jó hangulatot. Én Majoros Rita vagyok, tartsanak velem egyébként 1 óra múlt 4 perccel. A folytatásban a Roy és Ádám érkezik, és a Csapból is én folyok. Hamarosan felteszem a napkérdését is, úgyhogy maradjanak, izgalmas lesz. De mindezelőtt a Coldplay indítja az órát. Már itt is az Adventure of a Lifetime.
1: Best

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you,
2: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, úgyhogy ma őket ünnepeljük. Össze is gyűjtöttem néhány érdekességet. Na, világon minden hatodik ember balkezes. Érdekes tény, hogy a művészek, festők, zenészek csak úgy, mint egyes sportág a képviselői, valamint a tudósok között is több a balkezes. A balkezesek napját egyébként 1976 óta ünnepeljük, világszerte augusztus 13-án, és az is érdekes, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal, vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, közülük pedig 70%-uk férfi. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő, Ázsiában viszont mindig is kisebb volt, ennek vélhetően vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Kevésbé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Hasonlóan a Macintosh tervező csapatához, ahol 5 munkásból 4 volt balkezes, ez is milyen érdekes. És nagyon sok tudós és híresség is van balkezesként, például, vagy legalábbis balkezesként lejegyezve, mint Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Van Gogh, vagy éppen Mark Twain, Isaac Newton, Albert Einstein, Beethoven, mind-mind balkezesek voltak. De a mai hírességek közül is nagyon sokan balkezesek, Lady Gaga, Eminem, Vilmos Herceg, Bruce Willis, Morgan Freeman, vagy éppen Robert De Niro. Na önök, jobb vagy balkezesek? Ha bal, akkor ma önöket ünnepeljük. 0-20-55-55-155, jöttnek az üzenetek mellé Dérheni és az Ég veled a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az autósoknak, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt a Budaörsi úton, méghozzá a Zólyom köznél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Sokan haladnak az M1-esen is, Budapest felé, Tata és Biatorbágy között, lassulás van, torlódás főként a külső sávban, szintén az M1-esen, de távolabb az M85-ös autó csomópontjában mindkét oldalon szalagkorlátot javítanak. A 130-as, 131-es kilométerek között a belső sáv zárva van, Budapest felé 3, Hegyeshalom felé most 1-2 kilométeres az araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az infókat, bárki bármit lát, várjahat is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Charlie és Giovanni dal, az Evezzünk egy hajóban, ezek pedig 2 órakor a legfrissebb hírek, mert hogy pár perc múlva 2 óra lesz. Nagyon gyorsan telik ez a délután, úgyhogy legyünk gyorsak mi is a következő órában. Itt lesz majd Jennifer Lopez és a Get Right. És jön majd a Kovaszki meg a Vega is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: program sorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én, azaz jövő szerdán elkezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlament pedig ingyenesen, regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják a tisztavatást és a katonai légi parádét is. Az esti műsorban drón, fény és tűzijáték show lesz, amelyet a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A csernavodai létesítmény kettes blokját is lekapcsolták, az egyes reaktor pedig már július vége óta nem működik. Szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó az újraindításról. A két egyenként 700 megawattos blokk együtt a román villamos energia termelés mintegy ötödét biztosítja. A kieső áramot részben hazai forrásokból, szélerőművekből, széntüzelésű erőművekből és vízenergiából, részben pedig importból pótolják. Egyszerre küzdenek erdő és bozott tüzekkel a tűzoltók több nyugat-balkáni országban. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térséget is érintenek a lángok. Horvátországban Brács szigetén és Rijeka közelében, Bosznia-Hercegovinában Neveszinje térségében oltanak. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős változóirányú szél segíti a lángok gyors terjedését és jelentősen nehezíti az oltást. Tenerifén fogtak el egy kábítószer kereskedelemmel gyanúsított magyar párt. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő irányító szerepet töltött be egy bűnszervezetben, majd a felelősségre vonás elől külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a magyar rendőrség top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tő kendert és több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol ható együttműködésével fogták el. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is isteni délutánt kívánok mindenkinek, 5 perccel járunk egyébként 2 után. Én Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Csak a kedvencek jönnek, mint az Afro Medusa és a Pasilda. De itt lesz Gabrielle és a Dreams is, jön majd Avril Lavigne és a Complicated. Most pedig Jennifer Lopez-zel táncolunk és indítjuk az órát. Jön a Get Right. Szép napot!
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma van a balkezesek világnapja, és erről már ugye az előző órában beszélgettünk, és írt nekem Péter egy nagyon érdekeset. Azt írja, hogy szia, én jobb kezemet használom írásra, viszont így fogalmaz, biológiailag balkezes vagyok. Azt úgy tudod kideríteni, hogy te milyen kezes vagy, hogy összekulcsolod az ujjaidat, és megnézed, melyik ujjad van felül, melyik hüvelykujjad. Én most összekulcsoltam, nekem automatikusan a jobb. Taps teszt, hogyha ösztönből és nem odafigyeléssel tapsolsz, akkor melyik kezed van felül? Nekem a jobb. És én is utána néztem ezeknek, mert hogy nem hallottam ezekről a tesztekről, úgyhogy azt írják még, hogy a karbatett kéz is ilyen, hogyha automatikusan karbatesszük a kezünket, amelyik felül van, nekem a jobb, akkor jobbkezes vagyok, vagy ez a nézzünk hátra, hogy ha a jobb vagy a bal vállunk fölött fordítjuk hátra a fejünket, én automatikusan a jobb vállam felett, vagy a kacsintás, hogy például melyik szemünkkel kacsintunk általában, a megegyező oldal a domináns kezünk is. Nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy Péter, köszönöm szépen neked ezeket a teszteket. Most szerintem ezzel elszórakoztatom magam itt egy kicsit. Itt a stúdióban lehet, hogy furcsán fognak nézni a kollégák, de számomra ez érdekes, úgyhogy a balkezesek világnapját továbbra is ünnepeljük. Ha önöknek is vannak hasonló érdekességeik, írják meg, vagy hívjanak fel 06 20 55 55 155 a számunk. Nekem érdekes dalaim vannak. Itt a folytatásban érkezik mindjárt az Afromedúza és a Passzilda, most a Fugees és a Radio Arnát a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok azoknak, akik éppen az utakon vannak, mert meg is hoztam a legfrissebb infókat. Az M3-as autópályán Budapest felé Bagnál kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás, úgyhogy ezzel számoljanak. Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál pedig korábban két autó karambolozott a 45-ös kilométernél, már járható minden sáv, de még mindig 3-4 kilométeres a torlódás. Pécsett a 6-os főúton, a Nagy Lajos Király útja és a Jókai utca kereszteződésénél két autó között, úgyhogy a 198-as kilométernél az 5-ből két sáv járható. Az M6-oson az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomóponton visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát valamit az utakon, tényleg bárhol az országban, ami szerinte infó lehet a többi autózónak, akkor mindenképpen ossza meg velem, én pedig a többiekkel. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Meghosszabbítják az ingyenes strandolást Fehérváron. Súlyos hiányosságokat tártak fel a játszótereken. Futással ünneplik az államalapítás napját Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Meghosszabbítják az ingyenes délutáni strandolást a fehérváriak számára. A díjmentes belépés augusztus 17-e és 19-e között is igénybe vehető székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal. Tette közé közösségi oldalán Cserpalkovics András. A polgármester szerint az elmúlt hetekben nagy volt az érdeklődés. Gyakorlatilag minden hétköznap megtelt a városi strand. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján jövőre átfogóan újra gondolják a helyieknek, valamint családjaiknak szóló belépő díjakat, illetve a kedvezményrendszert. Megbukott az ellenőrzéseken a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
5: Ismét közösségi futást tartanak államalapítás ünnepén Bencehegyen, Velencén. Az ingyenes eseményen a 21 kilométeres félmaraton mellett 5, 10 és 15 kilométeres táv közül is választatnak az indulók, a gyermekeket pedig 500 méteres örömfutás várja. A velencei tó panorámája mellett körönként 95 méteres szintkülönbség teszi próbára a sportolókat, tájékoztat a város oldala. A helyezettek valamennyi távon könyvet kapnak, és az alkalomra egyedi cserépére is készül. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalan napsütéssel többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép délutánt, 3 óra után is mindenkinek. Majoros Rita vagyok. A következő 3 órát is töltsük együtt remek hangulatban. Igazi nyári slágerekkel. Mert hogy itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Summertime, de jön majd Lily Ellen is és a Smile. Hamarosan hozom a kalendáriumot, de előtte itt a Black Eyed Peas és a Pump It.
4: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

101,8 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Azt ma már megbeszéltük, hogy a balkezesek nemzetközi napja van, és egyébként nagyon sokan írtak már a hallgatóink közül, na majd jövök ezekkel az üzenetekkel is, viszont előtte egy kis kalendárium, hiszen ma az ipolyok ünneplik névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. 1899-ben született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkelt és a borzongatás nagymestere. 1907-ben New York utcáin megjelent az első taxi. 1961-ben, 65 évvel ezelőtt Berlint szöges drót kerítése választották ketté, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. 61 éve 1965-ben adták ki a Beatles Help című kislemezét. 29 éve indult útjára a South Park rajzfilm sorozat. Ma van a nemzetközi Filet Mignon nap, és a Prosecco világnap is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valaki a kalendáriumhoz hozzászólna, csak nyugodtan tegye meg, ha pedig valaki a balkezesek világnapjához szólna hozzá, akkor is nyugodtan hívjon, vagy írjon. Egyébként többen is írtak már a hallgatóink közül, hogy kipróbálták azokat az úgymond teszteket, amiket Péter írt az előző órában, hát jövök még ezekkel is, de előtte nyugi, és egy kis zene. DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince érkezik a Summertime-mal a Best FM-en.

0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék. Szeretik a mézet? Hát most mindenféle ínyenséget megkóstolhatnak, hiszen újra a fehérvári mézünnep. Augusztus 14-e és 16-a között várnak mindenkit szeretettel 10 órától 19 óráig az Ország Zászló téren Székesfehérváron. Többek között mézvásár, mézkóstolás, mézes előadások, interaktív játékok gyerekeknek, a mézlovagrendek és a mézkirálynő felvonulása is lesz, illetve még egy kis izgalom, mézlovag avatás is szerepel a programban. A rendezvény központi helyszíne, ahogy már mondtam, az Ország Zászló tér, úgyhogy várnak mindenkit szeretettel augusztus 14-e és 16-a között, méghozzá a székesfehérvári királyi napok édes felvezető eseményeként. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Tényleg gyorsan elrepült ez a délután, már 4 óránál tartunk. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kylie Minogue. És itt lesz a Hooligans is, és a vér nem válik vízzé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Nem emelkedtek jelentősen a fehérvári albérletárak. Átépítik a főutcai gyalogátkelőt Velencén. Újabb térségbe jelent meg a Kőrisfák kártevője. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megélénkült az érdeklődés a fehérvári albérletek iránt a felvételi pontotárok kihirdetése után. A szakemberek szerint országosan mérsékeltebb a kereslet, ezért az árak nem emelkedtek jelentősen az elmúlt évhez képest. Székesfehérvár ugyanakkor továbbra is az egyik legdrágább megyeszékhely. Egy garzonért átlagosan 150 ezer forintot, egy szobáért mintegy 95 ezer forintot kérnek, míg egy lakás havidíja a 200 ezer forintot is megközelítheti, tájékoztat az FMC. Egyre többen döntenek úgy, hogy együtt bérelnek ingatlant a költségek csökkentése érdekében. Ha tovább nő az érdeklődés, miközben a kínálat csökken, később az árak is emelkedhetnek. Átépítik a főutcai gyalogátkelő helyet Velencén. Az óvoda előtt megkezdték a zebrával ellátott forgalomcsillapító küszöb elbontását. Tájékoztat a város közösségi oldala. Az eddigi emelt átkelőn a helyi autóbuszok és egyes alacsonyabb futóművű gépjárművek nem tudtak megfelelően áthaladni. A következő napokban megszüntetik a jelenlegi megoldást, a helyén pedig egy alacsonyabb gyalogátkelő hely készül. A változtatás célja, hogy az utcakasz mindenki számára biztonságosabb és megfelelőbben járható legyen. A munkavégzés idején fokozott figyelmet és türelmet kérnek az arra haladóktól. Újabb területen Borsodabony Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebben

0: és az általa okozott tünetekről a némi alapján tájékozódhat.
1: Csütörtökön zavartalan napsütésre, többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után is izgalmas nyári slágerek itt a Best FM-en. Gyerünk együtt tovább, én Majoros Rita vagyok. Érkezik a Well Hello és Tideni dala, a Disco Club. De jön Robbie Williams és az Angels, Shaggy és a Bombastic, és még a Gringo Starr is és a télen-nyáron-nyár. Kylie Minogue indítja az órát, In Your Eyes.
3: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Na, napokban érdemes újra elővenni az igazi klasszikus, de az 1973-ban bemutatott Jézus Krisztus szupersztárt, mert hogy 1973. augusztus elején mutatták be Andrew Lloyd Webber és Tim Rice legendás rock operájának a film változatát. Ugye Jézus utolsó napjait meséli el, méghozzá egy lendületes, modern és nagyon különleges formában. A film tele van ikonikus dalokkal, imádom őket, látványos 70-es évekbeli képekkel, nagyon erős érzelmekkel. Ha szeretik a musicaleket, a rockzenét, vagy úgy megnéznének egy igazi klasszikust, akkor így több mint 50 év után érdemes megnézni szerintem akár ma este a Jézus Krisztus szuperszert, ami szerintem nem lehet megunni, bár én bevallom őszintén nem vagyok oda a musicalekért, de valahogy ez egy örök klasszikus, amit újra és újra szívesen megnézek. Úgyhogy ezt hoztam, a mai mozi ajánlóban lehet nézni, lehet táncolni, lehet énekelni a dalokat, amiket itt a Best FM-en is megtehetnek. Shaggyvel jön a Bombastic, aztán hamarosan Eminem is a Lose Yourself.

0: 101,8 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. A Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválra Székesfehérvár szlovén testvérvárosából is érkezik egy együttes, méghozzá Szlovénia egyik legrégebbi és legismertebb folklor csoportja, amely 1949 óta büszkén őrzi és népszerűsíti a néphagyományokat autentikus táncokkal, zenével és népviseletekkel. Az évtizedek során számos hazai és nemzetközi szakmai elismerést, valamint jelentős nemzetközi fesztiválok díjait nyerték el. A táncegyüttes bemutatóját táncház követi majd, szlovén finomságokat lehet kóstolni, többek között házi kenyeret, házi szalámit és sajt is szerepel a kínálatban. A program pedig augusztus 16-án lesz, vasárnap, méghozzá a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ amfiteátrumában. Este pedig majd záró programként salsa party is várja önöket, úgyhogy lehet táncolni, lehet majd kóstolni és élvezni a jó zenét és a finom falatokat. Jó szórakozást kívánok hozzá! 17 óra 30 perctől várnak mindenkit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Már 5 órához is érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek után. A Safri Duo indít, majd itt lesz a Baja Baja. Zenél a United is, jön a hárman párban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Új ülő garnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Útlezárásokra kell készülni a királyi napok idején. Még lehet jelentkezni az Alba Régia fotópályázatára. Önkénteseket várnak a Velencei tó megtisztítására. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Székesfehérváron a királyi napok alatt. A program idején a város számos pontján utak és parkolók ideiglenes lezárására kell számítani, a változások pedig a közösségi közlekedést is érintik. Tájékoztat a város oldala. A Mátyás király körutat ma délutántól zárják le az Ybl Miklós utca és a Dózsa György út között. Augusztus 21-től pedig további korlátozásokat vezetnek be a Dózsa György út, a Várkörút és a Szekvi Gyula utca térségében. Az ünnepi programok miatt időszakosan a Máriavölgyi úton, a Bori téren, a Vágóhelyi utcában, valamint az Oskola és a Jókai utca egyes részén is változik a forgalmi rend. A rendezvénysorozat alatt több helyi autóbusz terelőúton közlekedik, egyes megállók pedig kimaradnak. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Meghosszabbították az Alba Régia fotópályázat nevezési határidejét. A Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV fotókör felhívására bárki jelentkezhet Székesfehérvárt bemutató vagy szabadon választott témájú felvételekkel. Közölte a város portálja. Kategóriánként legfeljebb 3 fotó küldhető be augusztus 28-áig digitális formában. Nevezni csak olyan képekkel lehet, amelyek korábban nem szerepeltek az Alba Régia fotópályázat kiállítására.

0: Zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfalt darabok, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. Ezek balesetveszélyesek lehetnek, ezért nem szabad megérinteni vagy elmozdítani őket, hanem jelezni kell majd a helyszínen. A szemétszedéshez akár egy órára is be lehet kapcsolódni. Csütörtökön zavartalan napsütéssel többnyire felhőtlen égboltra számíthatunk. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front továbbra sem érkezik térségünkbe. A következő napokban fokozatosan erősödik a felmelegedés. A hét második felében már magasabb értékeket mérhetünk. Melegebb időszak következik, de az elviselhetetlen kánikula egyelőre nem tér vissza. Az éjszakák kellemesek maradnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 órát is a hátunk mögött hagytuk már, de azért van egy óra zene, amit még nem hallgattunk meg. Úgyhogy gyerünk, én Majoros Rita vagyok, jön a United és a Hárman párban, itt lesz a Simply Red és a Stars, de még a No Doubt dalát is hozom, ez lesz a Just Girl. A Safri Duo pedig már nyitja is az órát, jön a Bája Bája. Csodás napot!
2: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék. Érkezzen a 90-es évek egyik legvagányabb női himnusza, ez pedig nem más, mint No Doubt és a Just a Girl, hogy pontos legyek 1995-ből. Ebben a dalban megénekli Gwen Stefani, hogy milyen érzés, amikor mi nők egy kicsit korlátozva vagyunk, amikor azt mondják, hogy te csak egy nő vagy, ezt se tudod, azt se tudod, amikor úgy másként néznek ránk. A dal pedig egyszerre ironikus, dühös, felszabadító, és talán pont ettől működik ennyire jól, vagy működött már ennyire jól a 90-es években. Szóljon a Just a Girl, a No Doubt-tól, amivel úgy igazán berobbantak a köztudatba. Márjon is a Best FM-en.

0: 108 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Rápillantottam itt az időjárás előrejelzésre, ami a holnapi napot és a hétvégét illeti. Úgy tűnik, hogy igazán forró nyári időre készülhetünk. Sok napsütéssel, 30 fok körüli, helyenként affeletti maximumokkal. A hétvégére pedig újabb erősödés várható. Szombaton és vasárnap pedig többfelé 34-35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Úgyhogy ezzel kell számolni. Egy-két helyen azt írják, hogy záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, de ez csak tényleg elszórtan lesz jellemző. Összességében tehát forró időre készülhetünk a hétvégén is, úgyhogy így tervezzenek programokkal, és persze, hát mindenféle forróság tűrő dologgal, sok-sok folyadékkal, napvédővel, szalmakalappal, ha mégiscsak kimerészkednek. Én azért így csütörtök délután is már jó kis hétvégi szeleket kívánok önöknek, de azért még itt a holnap, azt is töltsük együtt, a délután főkép, és hallgassuk a legjobb zenéket a Best FM-en. Még azért ma is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Sting és Seb Mami dala után ez volt a Desert Rose, Kassa Tibion és Dear Henny, és ez annyira te. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom itt csütörtökre. Mindenkitől jön Vibe-ba és a Night Shift 6 óra után. Ma pedig ugye, ahogy már említettem, csütörtök van, úgyhogy Milleré a 7 óra utáni sáv. Szép estét és jó bulit kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, vissza!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Építik a fenék küszöböt Pakson. Erdő és bozott tüzet pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Esőre nincs sok esély a következő napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kézzel.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dancehimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hét igen, White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: utazás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit, hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimuszokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a chill, a lounge és a deep house mixeket pakolja fel a mixcardra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 145 ezer köbméter kőből épül a paksi fenékküszöb. Magyar drogterjesztőket kaptak el Tenerifén. Egyre melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószer kereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat zápor, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na, el ne felejtsük, kezdjük ezzel, mert aztán, hogy hívják őket, Cserépfalu?
3: Ja, Cserépváros,
2: ez egy ilyen ajándék.
3: Így van, volt, Cserépfalu, igen, ott voltam a múlt héten szombaton, és nagyon lelkesen jöttek oda a fiatalok a szettem végén, hogy ők az Egri frekvencián hallgatják a Best FM-et, azon belül is a Night Shift-et, és imádják, és szeretik, és hú, egy selfie, úgyhogy, és folytassuk, és csináljuk, hogy még autószerelés közben is az egyik srác azt hallgatja, úgyhogy, mármint, hogy bennünket. El voltam ájúva, hát nagyon örültem, és ezt meg kellett, hogy osszam egyébként veletek is, egy a kedves biztos kollégákkal, meg hát az egész hallgatóságunkkal, így ahogy van.
2: Hát akkor csókoztatjuk a cserépfalvaiakat, hogy keresztül, a cserépfaluiakat, szóval igen. Na szóval nektek ott hatalmas pacsi,
3: meg az egri frekvenciát hallgatóknak.
2: És természetesen az egri, hát nyilván, ahol most pont úgy, mint itt nálunk a pesti frekvencián is, dance szól még egy órán keresztül, köszönhetően a mi csütörtöki dance felelősünk, meg DJ Millernek.
3: Én nyomom ma is.

0: legjobb zenék mixben.
1: Na segíts, a Szévár szót, azt felismerem benne, de ez a ez nekem valamiért a szeszélyes évszakokra asszociálja, tehát az a 80-as évek.
2: Abszolút, ez egy ilyen breakdance-es szinti téma egyébként, hogy pontosan mi volt ezzel most megfogtál, pedig egyébként az a vicces, hogy fönn is van a polcon, és ugye például sokakat a kollégáim közül pont ez a dal, ami idegesít benne, hogy tök jó ez a dal, meg ilyen vokálhozos, jaj, meg izé, szép és jó, de hogy nem kéne bele a tingli-tangli szinti. Nekem tetszik, mert ugye régen ez nagyon ment.
1: Ez egy régi új Bob Sinclair dal egyébként, ugye az SOS-nek, a Szévár szólnak, ugye hát egy ilyen saját maga által felpimpelt, felvokálozott, kicsit megvalódított verziója.
2: Szenzációs egyébként az öreg Bob.
1: Az öreg Bob, nem tudom hány éves az öreg Bob, de annyi évesen szeretnék, de nem, én most szeretnék úgy kinézni, mint ahogy ő, annyi évesen, mint most.
2: Te először azért tett, hogy úgy nézen ki, ahogy utána, meg most, hogy újra jól nézzen ki, vagy én nem tudom, mert
1: gyönyörűen egyszerűen, hát arra meg, hát hogy van haja, hát
2: ezt
1: meg...
2: tornaórára tudod.
1: Igen, de tényleg, hát ez a haját, azt meg így közösen így elzokogjuk itt ketten, mert hát, hogy neked már semmi, és én is haladok afelé, hogy
2: hát
1: itt...
2: Hát nekem nincs, én maximum ilyen halakat tudnék rátűzni, és akkor hajabusra.
1: Anya, te vagy az!

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: New Shoes, I Can't Wait, utána néztük, ugye a 20 sample-t a te barátod.
2: Megkugliszta a Sanyi.
1: Az öreg jó kis 20 sample azért az, na, azért
2: igen,
1: az mindig segít.
2: Csodákra képes.
1: Hát az ez egy 40 éves dal, 86-os.
2: Bizonyám, mondom, én emlékszem rá, hogy ezt, amikor először a kezembe fogadtam, 12 incses korong formájában, akkor teljes volt a boldogság is az öröm.
1: Jöttad rá teljesen robotot,
2: hát
1: a helikopter?
2: Hát próbálkoztam egy kis elektrik bugit, tudod, de hát azért kisország kisztároknak.
1: Na, de viszont ezt a kisországot ez minden hétvégén tisztességesen körbeutazott, merre lesz a menet most?
2: Pénteken a szokásos kis belvárosi borbár kanyar, ugye hát az nem egy bonyolult művelet, megyek, jövök, közben meg 6 órát zenélgetek.
1: Így?
2: Nagy örömmel, aztán utána pedig a Szelidító és a rezidenciám, ahova ugye ezen a nyáron 4-szer is érkezem. Ez egyébként a harmadik állomást tesz, és még egyszer megyek majd nyár végén, úgyhogy alig várom, és most egész éjjel csak én leszek este 10-től hajnal 4-ig, úgyhogy kalandra fel, aki szeretne tartson velem.

0: Can we hear the rap and get one more time from the top? Can we hear the rap and get one more time? One more time. Let's hear it and quit. Can we hear it and quit?
1: Best FM. A legjobb zenék. Mixben. A lemez játszóknál. DJ Miller.
2: És akkor a jövő csütörtök az meg augusztus 20-a lesz, de hát van egy olyan tippem, hogy ott a hosszú hétvégére való tekintettel ott nagyon megmész.
3: Igen, én egészen pontosan 19-étől így elindulok, és akkor így 23-án fogok hazajönni.
2: Kivételesen nem szivatlak magyar mixel.
3: Ja, rendes. Meg ugye én idén már egyet letettem az asztalra, március 15-e alkalmából, ha jól emlékszem.
2: Jó, figyelj, a hangyával már pont azt beszéltük, tehát a hangya kérdezett rá kedden, hogy...
3: Magyar funky?
2: Igen, mert hogy ő meg pont úgy jön ki majd, hogy október 23-a az péntek lesz, és hogy mert hogy érzi a bugit, hogy most lenne egy csomó olyan jó
3: igen,
2: magyar funky.
3: Igen, a régi Back to Black-ektől elkezdve
2: belegondolsz. És azért neki ez már negyedik magyar mixe lesz, szóval azért
3: ja,
2: na.
3: Aha.
2: Oh, yeah.
3: Ja, hogy ő már követett el ilyesmit.
2: Ó, nem is egyszer. Minden, de figyelj, erős lesz ez a hosszú étvége, neked tudom, úgyhogy minden, de észbe tartjuk, lesz az lejön, jön még majd
3: tudom, ki, tartozom egyel már megint.
2: De hogy is, te csak annyival tartozol, hogy akkor azért jövő csütörtökön azért gyere, légy szíves,
3: jó? Nyilván, itt ezek.
2: Évikém, köszönjük
3: én
2: szépen.
3: Én is köszönöm, hello, sziasztok. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Havi 50 milliárdos kiesést okozna Paks leállása a büdzsének. Újabb drónok hatoltak be Romániába. A hőség fokozódik majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek, a magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Vízhiány miatt leállt 10-ből 9 kis vízerőmű Csehországban. Ez több mint 1400 ilyen létesítményt érint. A leállás azonban nem okoz komoly problémát az áramellátásban. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Újabb drónok hatoltak be Romániába, a Duna-Delta térségében az ukrán-román határ mentén hajnalban, illetve reggel légtérsértéseket észleltek a román radarok. Mindkét esetben felszálltak a légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet. Délután aztán egy román tengerparti üdülőtelepen vízben sodródó drón darabjai értek partot, robbanóanyag nem volt a szerkezeten. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tévé történelmi pillanat volt, amikor Madonna Britney-vel smárolt a diátadon, a rendező pedig azonnal mutatta Justin Timberlake arcát, mert hogy ő és Britney egy-két hónappal azelőtt szakítottak. Hát ez a nagy hármas itt lesz a következő órában. Britney Spears hozza majd a Toxicot, Madonna pedig Justin Timberlake-et és a 4 Minutes című dalt már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

Britney Spears életrajzi film készítői legutóbb attól tették függővé, hogy raknak-e még pénzt a projektbe, hogy a Michael Jacksonról készült mozi hogyan teljesít majd a jegypénztáraknál. Hát az múlt héten lépte át az 1 milliárd dolláros bevételt, úgyhogy ebben az életrajzi mozi műfajban szerintem még van lehetőség. Jön Britney és a Toxic!

Best FM a legjobb zenék, péntek, meccs, Kispest. Úgyhogy autósok készüljetek, de szerintem ti ezt már nagyon jól tudjátok, hogy ilyenkor mi van. Hát megállni tilos tábla mindenhol. Holnap délután 2-től egészen este 10-ig. Leginkább Jászmin utca, Szegfi utca, Gosztonyi Lajos utca, Tóth Árpád utca, illetve Viola utca és vonzás körzete az, ami ezekkel a táblákkal majd érintett lesz.

Best FM a legjobb zenék egy óra alatt kb. 13-14 dal. Így nyomta le azt a nagyon csekély számú európai koncertjét, a TLC, amelyek júniusban és júliusban voltak láthatóak és hallhatóak. Egyfajta bemelegítés volt ez a Salt and Pepával, illetve az En Vogue-gal közös turnéjukra, amely majd szeptemberben indul az Egyesült Államokban, és hogyha ott is hasonló arányban nyomják a többi zenekarral együtt, hát akkor az 3 óra tömör gyönyör lesz, mert azért a Salt and Pepának és az En Vogue-nak is igen komolyabb diszkográfiája. A TLC érkezik a Waterfalls-al itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb házi sertéseket támadott meg az afrikai sertéspest is. Kukarongáló harapott meg egy rendőrt Győrött. Esőre nincs sok esélye napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep, mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brács szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erőszél miatt a lángok gyorsan terjednek. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órában említett Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake hármas igazából azért egy négy tagú felállás volt, csak hát amikor a rendező Justin Timberlake arcát mutatta, pont lemaradt arról, hogy Madonna Christina Aguilera-val is csókolozott a színpadon. Hogy Christina Aguilera sem maradjon ki, ebben az órában ő is érkezik majd.
3: Ez a Night Shift a Best

Mustafa, a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy klasszik house bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, hát persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba. Party all the time, jön Saram itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Ugye nincsenek erre vonatkozó tiltások, én azért azt mondom, hogy mindenki tartózkodjon az autómosástól, jó? A kárvast most mi is csak így zenében idézzük meg, pedig az időjárás az holnap abszolút alkalmas lenne arra, hogy lecsapassuk az autót. 31 fokos nappali maximum mindenhol, se szél, se felhő, se csapadék, se front, semmi nem fogja megzavarni a nyári kánikulát. Ennek köszönhetően viszont igen magas lesz az UVB sugárzás.

Best FM a legjobb zenék 24 januárjában adta közre azt a listát a Rolling Stone magazin, amelyen a 21. század 100 legjobb R&B dalát állított a sorrendbe, vagyis ezen a listán volt egy éves, de 22-3 éves dal is. A 100 között a 41. helyen végzett a most érkezett dal. Néo érkezik a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Magyar kábítószerkereskedőket kaptak el Tenerifén. Ne fotózzunk, ha medvével találkozunk. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, a közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Természetesen a következő 60 percben is érkeznek hazai előadók, ha bár ez a nevükből nem lesz teljesen egyértelmű, mert hogy jön majd 10 és 11 óra között a Compact Disco, a Follow the Flow, a TNT, illetve a Margaret Island. Rajtuk kívül pedig még hallható lesz majd Flowrider, Coolio, Jennifer Lopez és a Black Machine is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: Don't have to leave.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a svéd DJ és producer Erik Prydz sokáig Budapesten élt, akkor gyakran úgy választott, vagy úgy adott címet a dalainak, hogy elment egy picit sétálni a 6. kerületbe, és amelyik utcatáblának a neve tetszett, az lett a dal címe. Úgyhogy így született például a Murányi című dala is, mert akkor éppen a Murányi utcában koborolt. Hát valahogy hasonlóan lett a Madison Avenue is Madison Avenue, mert hogy Andy Vannek, a csapat producerének a Melbourne-i Madison Avenue volt a stúdiója. Ők érkeznek most a Don't Call Me Baby-vel.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Best of a legjobb zene 2007-ben ezen a napon sétált be először egy elvonóra Amy Winehouse, akkor még férjével Blake Fielderrel együtt, de gyakorlatilag ahogy vége lett a kúrának, már másnap rögtön egyből inlikeztek, és hát sajnos nem csak ez az elvonó, de az ezt követő számtalan többi elvonó sem vezetett aztán végül eredményre. Amy Winehouse érkezik a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 13-án van a balkezesek világnapja, és hát vannak olyanok, akik ugye duplán ünnepelhetnek. Én igyekszem nem két balkezeskedni a mai utolsó 60 percet, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjait hozom majd. Itt lesz a Faithless, Jerry Halliwell, a Texas, a Kings of Leon és Armand Van Helder.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte.

De azt a legjobb zenék, nem tudom, hogy a Faithless-en kívül van-e még olyan zenekar, aki a frontemberével is, és aztán a frontembere nélkül is lépett fel a szigeten. Hát nagyon remélem, hogy ez nem egy történetnek a bekeretezése, az eleje és a vége, hanem az első fejezet lezárása, és aztán innentől kezdődik egy új fejezet. Mert ugyan nagyon-nagyon szomorú, hogy Maxi Jazz már nincs közöttünk, de azért akik kint voltak a szigeten, látták, hogy ez a Faithless, ez így ebben a felállásban is borzasztó erős. Jön az Insomnia!

Best of a legjobb zenék, akinek ez a mai 13-a nem volt túlságosan szerencsés. Nézze a jó oldalát, lehetett ez volna péntek 13-a is, de nem az volt. Péntek az holnap lesz, a csütörtök meg ennyi volt. Úgyhogy zárom a mai Night Shift-et. Holnap a Night Shift Extra-ban a keddi hangulatot idézzük majd meg DJ Hangyával, és persze a legjobb funky zenékkel. Szóval 6-tól funkit pörgetünk 120 percen keresztül majd holnap este. Jön a Kings of Leon, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.